Velem van csak a lekockán kész. Hanger van lem, havar giserú, Sztechzelén szamás, mi a scharan pitz. Jövse rájló rendem, majd vajlom, hokne lem van csak a lekockán kész.